0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlen kezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyenlőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

megint túl sok a fiú itt. Kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin. Ez az Intermezzo, vendégem Patkós Luca, tervező grafikus. Szervusz Luca, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást.
0: Először is szeretnék gratulálni, hiszen tavaly ősszel elnyerted a Prokultúra Urbis díjat.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és meg is lepődtem, amikor értesítettek róla.
0: Inspirációt ad?
1: Abszolút. Abszolút, mert ezt az egész neonmentős projektet azért egyedül csinálom, nyilván segítenek, de hogyha kapok egy ilyen visszajelzést, akkor az mindig egy kicsit tovább lendít az úton.
0: Na most ezt elárultad. Én még nem mondtam, hogy voltaképpen te vagy a neonmentő grafikus. A neonok világa mikor ragadott meg téged?
1: Egy teljesen véletlenül, és véletlen folytán a diplomunkámhoz kerestem témát. Én a Képzőművészeti Egyetemen végeztem 2015-ben tervezőgrafika szakon, és nálunk elég szabad, hogy igazából bármilyen témát választhatsz, csak valamilyen grafikai alkalmazott módon kell ezt feldolgozni, és így akadtam rá a Neonon csoportra, akik egyébként neonmentéssel foglalkoztak a 2000-es évek elején, és az ő koncepciójuk volt egy budapesti neonmúzeum létrehozása, ami egyébként sajnos mai napig nem valósult meg, de hogy ez a téma már feljött így a 2000-es években, és így felvettem velük a kapcsolatot, és a diplomamunkám egy fiktív neonmúzeum arculata volt, illetve a Neonon csoportnak egy grafikai arculat, úgyhogy így találkoztam a témával, aztán teljesen beszippantott, és azóta is foglalkozom vele.
0: Mennyiben identitásképző eleme a budapesti utcáknak a neon?
1: Hát a 70-es években az volt. Egyébként nyilván szomorú az, hogy eltűnnek, meg én is azért harcolok, hogy még ami van, azt mentsük meg, de azért kicsit kitekintve a világba, ez minden nagyvárosban végigment ez a folyamat. Tehát egyszerűen a technikai változások miatt, az üzletek változásai miatt ez minden nagyvárosban tényleg New Yorktól elkezdve Berlinig, Bécsig sajnos eltűnnek ezek a neonreklámok. Nyilván bizonyos helyeken mondjuk elő tud jönni, hogy újra trendivé válik, mert nyilván jól néz ki, meg van egy ilyen történetisége, de az soha nem fog visszatérni, ami mondjuk a 70-es évekre volt jellemző.
0: Szívfájdalmadra.
1: Egyrészt igen, másrészt egy picit szerintem már annyira utána olvastam ennek a dolognak, meg elmélyedtem benne, hogy már tudom olyan távolság tartással nézni, hogy értem ezt a folyamatot, szóval persze szomorú vagyok, csak majd ha rátérünk ezekre mélyebben, hogy igazából már a 70-es években is sok probléma volt velük, és sok kritika is érte őket, szóval nyilván is, hogyha meglátok egy régi fotót a Fortepanon a 70-es évekből, és akkor a kivilágított körút, hát össze nem hasonlítható mondjuk a mai helyzettel, így a Rákóczi úton, tehát hogy így egy kép alapján persze sokkal szebb volt, de sok probléma adódik abból, hogy zavarja az ott lakókat, fenntartani nehéz, drága, tehát hogy azért sok faktora van, amit azért át kell látni, hogy nem véletlen, hogy eltűntek sajnos.
0: Luca, mitől szép a neon? Mi adja az értékét?
1: Hú, hol is kezdjem? Hát egyrészt...
0: Hát kicsit elfogadott vagy.
1: Igen, abszolút.

0: Igen, tehát hogy én nem vagyok, nem tudok objektíven nyilatkozni erről nyilvánvalóan. Tehát ami először megfogott, szerintem ez a grafikus szemüveg, hogy jól megtervezett logók voltak, tehát csupán csak esztétikai szempontból, vizuálisan jó formák, jól megrajzolt jelek voltak, szimbólumok, illetve ugye sok csak kézírást imitáló, vagy ilyen írásos, tipografikus feliratok is voltak, azok is szépen voltak megtervezve. Ennek ugye az az oka, hogy a 70-es évek mondjuk nem volt úgy felhigolva a grafikus szakma, és most kicsit ugye nyilván így kritikusan, kritikus megjegyzés ez, de tényleg így volt, hogy sokkal magasabban kvalifikált emberek készítették ezt, meg jobban ellenőrizve is volt, tehát, hogy amikor például készítek egy ilyen neonreklámot, akkor volt ilyen budapesti neonbizottság, aki elbírálta, hogy ez most megfelele minden kritériumnak. Tehát ez az egyik, a másik nyilván, ahogy világít szóval, az üvegen átszivárgó, mindenféle színű fénynek teljesen más hangulata van, mint mondjuk egy ledes utánzatnak. Ugye ez eléggé elterjedt, hogy ledcsőből, most is lehet látni, hogy ilyen leddel imitálják rá, mondjuk még megvan a neon reklámnak az eredeti alapja, az ilyen bádoglemez betűk, és akkor arra neonból, vagy bocsánat, led csíkból húznak át, de hát nem ugyanaz. Nyilván itt azért hozzá kell tenni, hogy ezt valószínűleg azért inkább azt látja a különbséget, aki látott már neon reklámot, tehát aki azért jobban benne van, ezt azért tudom. Szóval a fénye, és ha meg csak nem így a külsei alapján, akkor a történetük is engem nagyon megfogott, tehát ahogy egyre jobban elmélyedtem benne, így a háttér történetük, a keletkezésük, ez a magyar egészen különleges viszony, ez is...
1: Akkor erre rátérünk hamarosan.
0: Jó.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Patkós Luca, tervező grafikus itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Jazz.

0: anyag vár.
1: Az Intermezzo vendége Patkós Luca, tervező grafikus, de azt is mondhatnám, hogy neonmentő grafikus. Luca egyébként a Budapest Főváros Önkormányzatának Prokultura Urbis közalapítványának döntése értelmében 2025-ben megkapta a Prokultura Urbis díjat. Egyébként a konkrét indoklás az az, hogy Budapest vizuális és iparművészeti örökségének megőrzéséért végzett munkássága elismeréseként, különösen a Cső neonmentő projekt megvalósításáért kapta. Na most azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtam, vagy legalábbis összefoglaltam azt, hogy mi áll az elismerés hátterében. Luca, a neonok történetéről beszélgettünk az előbb, és egy kicsit én is utána néztem, hogy azért Budapest már a 20-as években is fényben fürdött. Akkor milyen technika állt ennek hátterében?
2: Igen, így van, az első fénykorszak, így szoktuk emlegetni, ez a 20-as, 30-as évek, és ugye a második a 70-es évek. Igazából az első időszak az a villamosság elterjedésével, kvázi ahogy Európában az összes többi nagyvárosban, úgy Budapestben is fényárba borult a város. A technika egyébként nem változott sokat, és pont ezért számít drágának, és pont ezért kopott is ki sajnos ugye napjainkra, mert ez csak kézzel készíthető el, ugye maga az üvegcső, az csak kézzel lehet meghajlítani, ezt meghajlítják formára, majd feltöltik a megfelelő színű gázzal, ez ilyen kis érdekesség, nem mindenki tudja, hogy a neon az igazából csak a piros színt jelöli, csak így terjedt el, de mondjuk ami, nem tudom, kék színnel világít, abban argon van, és így tovább.
1: És a sárga?
2: Most belecsételtem a vacsapdába, de vagy nem tudom, sajnos pontosan nem vagyok túl jó ilyen technikai dolgokban. Azt nem tudom pontosan a sárga, de egyébként azon túl, hogy a gáz milyen színű, az üvegcső is lehet színezett, szóval még ezzel is szoktak játszani, hogy maga az üvegcső van színezve. Igen, és hát annyi, hogy ebből az első fénykorszakból sajnos nem igazán maradt fenn neon reklám, hiszen világháború 56, mindenféle szörnyűség történt, így abból az időszakból inkább csak a képek alapján csodálhatjuk meg.
1: A 70-es években akkor ezek szerint reneszánszát élte a neon.
2: Igen, egyébként, tehát azért 70-et mondok, mert 70-ben volt egy pártkongresszus, ahol kiadták Budapest neonosítását, ez egy ilyen felülről irányított, hivatalos program volt, de már előtte elindult, ez azt hiszem 68, meg azért már így voltak fényreklámok korábban is, és tényleg, hogyha megnézünk ebből az időszakból fényképeket, akkor tele volt nyilván a forgalmasabb helyek, tehát a Rákóczi út a keleti pályaudvartól indulva, a Váci utcában is elég sok volt, Budán mindig kevesebb volt, meg nyilván Budapest nem volt a legtöbb, de mondjuk a Balaton körül is azért voltak neon reklámok, nagyobb településeken azért kitettek pár reklámon.
1: A neonvadászat Budapesten és a világítós plakátok projektek révén lettél ismert, ugye, mint neonmentő, de mit fednek ezek a projektek neonvadászat Budapesten? Tehát most ez az ember így elképzeli vizuálisan, akkor azért elég bizarr.
2: Igen, ez a neonvadászat, ez a weboldal, ez nem én, nem az én projektem volt, hanem csak segítkeztem benne, és itt a legérdekesebb pont a neon térkép, egyébként ez most is elérhető, ezt is a Neonon csoport hozta létre még a 2000-es évek elején, feljegyezték a még megtalálható neon reklámokat pontos címmel, illetve megjegyzésekkel, hogy mit lehet tudni. És egyébként 2016-ban az ELTÉ-n, az Információ-Tudományi Karon volt egy ilyen feladat, hogy a diákok elmentek a térkép alapján megnézni, hogy még megvannak-e. Tehát ennek a legfrissebb verziónak a térképnek ugye 2016-os, és már akkor is nagyon sok eltűnt, szóval egyébként, ha érdekli valakit ez a téma, akkor érdemes így elböngészgetni, mert ott van a régebbi fotó, nem tudom, 2000-es évekből, és akkor egy 2016-os állapot.
1: De mit jelent az, hogy eltűnt? Elvitte valaki?
2: Hát igen, egyrésztről sokan mondjuk gyűjtik maguknak, akkor van olyan, aki felújítja, majd eladja elég magas áron, aztán olyan is van, hogy a szeméttelepen végezte, mert egyszerűen például a fősüt fűt, ami a fővárosi gázműveknek volt, egy ilyen hatalmas neoreklámja a Deák téren, ők egyszerűen, tényleg a szeméttelepen végezte, mert nem volt megfelelő a kommunikáció a Neonon csoporttal, mert ők próbálták megmenteni. Aztán nagyon sok került a Varsói Neon Múzeumba. Egyébként ők az, hát nem mondom, hogy az egyetlenek, de mondjuk talán a legkomolyabb, meg legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező múzeum így a térségben, Varsóban, és ők gyűjtöttek nagyon sok neoreklámot a szomszédos országból, és Magyarországról, vagy Budapestről vitték ki a legtöbbet. Én egyébként, ami nyilván szomorú, hogy nem itt került a gyűjteménybe, de egyébként én jóba lettem velük a Neon Múzeum alapítóival, és ők mesélték, hogy igazából felajánlották nekik, tehát hogy rengeteg olyan neoreklámot kaptak, hogy igazából ingyen elvihették, ott raktározzák őket, szóval ez is egy nagy probléma, hogy senki nem gyűjti mondjuk Magyarországon, mert nekem volt már olyan, amit sikerült a Kiscelli Múzeum gyűjteményébe elhelyezni, de nyilván nem mondok ezzel újat, hogy az itthoni múzeumok pénz és helyhiánnyal küzdenek, tehát senki nem szívesen keresi ezeket, vagy fogadja ezeket be.
1: Akkor végül is tényleg a Neon Múzeum lenne a megoldás?
2: Egyébként van az Elektrotechnikai Múzeum, ez a közlekedési múzeumhoz tartozik. Az Elektrotechnikai Múzeum a Kazinci utcában van egy úgynevezett neon udvara, tehát hogy ez egy belső udvar, bárki megnézheti, nem kell ezt bemenni a múzeumba, ahol vannak felújított neonreklámok, ezeket néha be is kapcsolják, de egyébként ezek még a Neonon csoport által gyűjtött neonreklámok voltak, tehát hogy ez is az ő aktivizmusoknak köszönhető, hogy ők ezeket összegyűjtötték, és elvitték az Elektrotechnikai Múzeumnak, illetve az ő raktárukban is vannak még, de ők is ugyanúgy, ahogy említettem, pénzhiánnyal küzdenek, tehát ezeknek a restaurálása azért elég költséges, tehát nem tudják, meg hát hely sincs annyira kitenni. De hogy válaszoljak a kérdésre, tehát alapvetően nincs itthon jelenleg múzeum, aki dedikáltan ezzel foglalkozna.
1: De hogy az lenne a cél, hogy ez megvalósuljon?
2: Hát egyrészt igen, én egyébként amit a csővel kitűztem célul, meg próbálok elérni, hogy ami még a városban van, és tartozik hozzá üzlet, azt újítsuk fel. Tehát, hogy pont, hogy ne legyen az, hogy leszereljük, aha, és akkor bekerül valami raktárba, mert akkor ugye elveszti a funkcióját, nem tudunk benne gyönyörködni, nem tudjuk megnézni, de nyilván hosszú távon nekem is a tulajdonomba került kettő neoreklám, ami egyszerűen megszűnt az üzlet, és mondták, hogy vigyem el. Tehát alapvetően én nem gyűjtöm ilyen szempontból a neoreklámot, de ők megkerestek ezzel. Tehát igen, bocsánat, hogy hosszan válaszolok a kérdésre, tehát hogy cél lenne, és egyébként az említett Varsói Neon Múzeum az egy nagyon népszerű célpont, rengeteg turista nézi meg, tehát hogy ez egy izgalmas kis különlegesség is lehetne Budapesten, hiszen a magyar neonok egyébként azért mások, mint mondjuk a Las Vegas-i neonreklámok, tehát hogy emiatt egy ilyen kis érdekesség is tudna lenni.
1: Majd megbeszéljük, hogy miben különböznek, de közben amikor azt mondtad, hogy cső, akkor ugye a cső legyél te is neonmentul márkáról beszélgettünk.
2: Igen.
1: Jövünk vissza Patkos Lucával, aki tervező, grafikus, és hát neonmentő, mint az kiderül.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Patkós Luca, tervező, grafikus, neonmentő. Luca, az előbb arra utaltál, hogy jelentős különbségek vannak a különböző nagyvárosok neon világa között. Ez miben nyilvánul meg?
1: Igen, egyrészt tartalmilag, tehát amire már utaltam korábban, hogy szerintem nagyon érdekes így a magyar neonokkal kapcsolatban, hogy hát ugye szocializmus volt, de mégis reklámokként funkcionáltak ezek a neonok, tehát olyan üzeneteket hajlítottak meg, mint vásároljon kész ruhát, vagy kapaszkodjon a villamoson, vagy ugye csak azt írva egyszerűen, hogy cipő, tehát valahol ez a teljes kifordítása az eredeti funkciójának.
0: Hát miért?
1: Hát azért, mert nem volt verseny, tehát a vásároljon ki, tehát hogy azért, ahol mondjuk kapitalizmus volt, ott nyilván a különböző márkáknak a logói, szlogenjei versenyeztek egymással, de itthon ugye állami cégek voltak, nyilván ettől függetlenül azért voltak logók, meg szimbólumok.
0: De olyan egyszerűsített üzenet volt.
1: Igen, de hogy hát egyrészt ez, de nyilván ez azért inkább, tehát annak érdekes, aki ugye beszél magyarul, mert ezeket le lehet fordítani, de hogy ezeknek az ilyen puritán üzeneteknek a szépségét ugye csak az érti, aki beszéli magyar nyelvet. De ha grafikailag nézem, akkor is van egy sajátos stílusa, így a magyar, egyébként a lengyel neonok is nyilván, mert hasonló környezetből jövünk, de ez is, ahogy említettem korábban, azok a grafikusok, akik mondjuk az eredeti logót megtervezték, nem tudom, a csemege kosár, vagy a patyolatnak a hattyúja, ezek egyébként művészek voltak, hogyha most nem mennék bele a plakátművészetből, de hát ugye az is világhírű annak az időszaknak a grafikai plakátjai. Tehát talán azt mondhatnám, hogy egy letisztultabb, játékosabb, nehéz ilyen jelzőket találni, de mondjuk egy, szerintem bárki, hogyha így belegondol, hogy Las Vegas, mondjuk ilyen Las Vegas-i neonokra, azok sokkal harsányabbak, nyilván monumentálisabbak is, és más színek voltak jellemző, mondjuk ilyen pink színben pompázó neonokat annyira nem tudok így a budapesti utcákról felidézni.
0: Hát engem ne kérdezz.
1: De talán azt mondanám, hogy mondjuk letisztultabb, így más, egyszerűbb grafikai stílusban, de jó rajzi készséggel.
0: És mit gondolsz, egyszer visszatér még a neonok világa Budapesten? Tehát lesz egyszer olyan megbecsült szerepben a neon, mint régen volt?
1: Hát ugye megbecsült szerepben, sajnos szerintem Magyarországon jellemző, hogy akkor szokták megbecsülni az emberek a dolgokat, amikor már eltűnnek, igen, és akkor így ráébrednek. Ez tényleg régóta téma, tehát a sajtóban is időnként így megjelenik az, hogy jaj, mennyi neon eltűnt, és meg kéne őket őrizni, tehát hogy azért ez egy, erről nem csak én beszélek, tehát hogy azért ez a köztudatban van. Hát olyan szinten biztosan nem lesz újra divatban, mert tényleg költséges az előállítása, illetve annó ugye meghatározták, hogy milyen egy-egy üzletnek a homlokzatára milyen neonreklám kerülhet ki, ugye manapság már nincsenek ilyen szigorú előírások, ami egyébként bizonyos szinten hát nem is túl jó, mert hát láthatjuk, hogy milyen igénytelen üzletek vannak, meg feliratok vannak. Én azt látom, hogy ahol talán ez még így vissza tud jönni, mondjuk éttermek, bárok, de inkább beltérre. Tehát ez is az, hogy mondjuk valaki sok pénzért legyártatja a neonreklámot, akkor nem fogja kitenni a kültérre, mert azért benne van, hogy neki repül egy madár, eltörik, újra kell gyártani, tehát hogy inkább beltérre szokták már tenni.
0: Milyen betűtípus jellemezte a neonokat?
1: Hát ami nagyon jellemző volt, ez a kézírást imitáló, hát ugye ez nem is egy hivatalos betűtípus, hanem ezt éppen a tervező, ahogy a kézírást tudta imitálni, És egyébként ez is egy ilyen érdekes, vagy hát inkább viccesnek tűnő ilyen régi cikkekből lehet olvasni, hogy voltak ilyen aggódó üzenetek, hogy aggódó szülők, hogy a gyerekek majd nem tanulnak meg olvasni, mert hogy tele van a város, ilyen néha valóban olvashatatlan, mert hol jobban sikerült, hol rosszabbul, de hogy nagyon sokan nem kedvelték ezeket, és akár fel is voltak háborodva, hogy ez milyen vizuális környezetszennyezés, tehát hogy amennyire most talán úgy elmondható, hogy a többségnek tetszik, meg hogy visszanézi ezeket a fotókat, akkor a szépséget látja benne. Ez, amikor kihelyezték őket, akkor egyáltalán nem volt ennyire népszerű, tehát nagyon sokan ellenezték. Egy ilyen adott betűtípust nem tudnék mondani. Aha. Nyilván technikai korlátja is vannak, hogy pontosan hogyan lehet ezeket megformázni. Például az érdekesség, hogy ugye a magyar nyelvben az ő, meg az űnek a hosszú ékezetei, azokat sokszor úgy oldották meg, hogy egy cső van meghajlítva, és le van festve egy ponton, ahol, hogy két darabnak lásd, mert ugye van egy minimális hosszúság, amit meg lehet hajlítani, tehát hogy ilyen egészen pici formákat nem lehet meghajlítani, szóval ez például, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor tudom javasolni, hogy így nézze meg így az ő karaktereket a Neon reklámoknál.
0: Köszönöm, Luca. Jövünk vissza, a vendégem Patkós Luca, tervező, grafikus, neonmentő itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Patkós Luca, tervező, grafikus, neonmentő, akire sem tagadhatná, hogy mennyire szereti a neonokat, a neonok világát. Luca, szerintem te éltél volna abban az időben, nem? 70-es években, amikor neonfényben úszott Budapest.
1: Ha csak a neonreklámokból nézzük, akkor igen, más szempontok jó. Miatt azért.
0: Jó, hát azért értelek. Ráadásul akkor ugye nem ennyidős lennél, mint most. Pláne. De mit szimbolizált akkor? Mit jelentett a 70-es években a neonfény?
1: Hát ezt a világvárosias hangulatot, tehát ennek az egész neonosítási programnak is az volt a célja, hogy Budapest úgy nézzen ki, mint Párizs, és az ide látogató turisták azok ámuljanak, hogy milyen jólét van itt, és milyen gyönyörű utcakép. Úgyhogy ezért is van, hogy a keleti pályaudvarnál is sok volt, illetve a Rákóczi úton, meg nyilván az ilyen forgalmasabb utakon volt a legtöbb neoreklám.
0: Szóval ez volt akkor a cél, mondjuk így. 2019-ben indítottad el a Budapest neonjait felkaroló márkádat, ez a Cső, legyél te is neonmentő. Na hát figyelj, mesélj erről, hogy végülis ez mit felt, tehát hogyan menthetjük meg a neonokat egyáltalán, tehát mit tehet az átlagember a neonokért?
1: Igen, ez nekem is egy lassú folyamat volt, hogy megálmodjam ezt a projektet, mert ugye grafikusként több a témával foglalkozó plakátot, meg kiadványt készítettem. Én nagyon élveztem, hogy beszélhetek erről a témáról ilyen vizuális nyelven, viszont láttam, hogy közben folyamatosan tűnnek el a neonreklámok, tehát ezért szerettem volna valamit kitalálni erre, hogy tegyek az én eszközeimmel is tudjak tenni. És így született meg a Cső kollekciója, amiben ikonikus budapesti neonreklámok szerepelnek plakátformában.
0: Egyébként így túlélnek.
1: Igen, egyrésztről felidézik ezt, picit frissítve vannak, ezek ilyen színes papírokra vannak nyomtatva, sötétben világító pigmenttel, ez is egy ilyen fontos részlet volt nekem, hogy hogyan lehet ezt a tulajdonságot, hogy világít, így átültetni papírra, és a plakátok után bejövő összegből pedig finanszírozzuk a neonreklámok felújítását. Úgyhogy így tudtam aktívan is tenni egy picit. De neonsétát is szerveztem, meg nyilván sok platformon beszélek erről a témáról, úgyhogy ilyen szempontból is azért próbálom népszerűsíteni.
0: A neonvadászat során mi történik? Tehát, hogy most ezt úgy kell elképzelni, hogy többen megrohamozzák Budapest utcáit, és akkor vetélkednek azért, ami megmaradt még? Vagy, tehát ez egy reális elképzelés?
1: Hát leginkább arról tudok beszélni, hogy én mit tudtam tenni ennek érdekében, de talán a neon vadász kifejezés mindazt az embert magában foglalja, aki figyeli ezeket, és hogyha esetleg bezár egy üzlet, akkor oda megy és leszereli.
0: De ezt csak úgy nem teheti meg.
1: Hát ez is kicsit ilyen szürke zóna. Vannak, természetesen vannak olyan neonreklámok, amik örökségvédelem alatt állnak, de sok olyan neonreklám van, ami igazából senki nem fog ezért szólni. Én ugye inkább azokra a neonokra vadászom, amihez még tartozik üzlet, és ugye az a célom, hogy ott is maradjon, úgyhogy hát én felkerestem ezeket az üzleteket, és bementem, beszéltem a tulajdonosokkal, nagyon sokszor csodálkoztak, hogy én biztosan el akarom lopni a neonreklámjukat. Tehát, hogy nyilván ez egy furcsa dolog volt, hogy én csak úgy besítelök, és azt mondom, hogy felújítom neki a neonreklámot ingyen, úgyhogy azért nem feltétlenül mindenki olyan nyitottan és pozitívan állt ehhez, de az a szerencse, hogy most már sokan írnak nekem, tehát nem tudom, e-mailben, social médián is van, hogy megkeresnek, legutóbb Klauzál téren a műhímző, ami nagyon régóta ott van, egyébként a szerencsére örökségvédelem alatt áll, és ott elindult az utcafrontos üzlethelyiségbe valami felújítás, és akkor írtak nekem több helyről is, hogy tudok-e róla, nézek utána, hogy nehogy eltűnjön az a neoreklám, úgyhogy szerencsére így vannak ilyen őrszemeim.
0: Hát meg te magad is az vagy.
1: Igen. Csak hát nem tudok mindenhol ott lenni, de igen.
0: Hát figyelj, lélekben ott vagy a neonok mellett.
1: Igen, abszolút.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sikeres munkát, neonmentést kívánok.
1: Én köszönöm szépen.
0: Patkos Luca, tervezőgrafikus volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, induljunk Mozarttal a Zeneakadémián, vagyis az Anima Muzicé Kamara Zenekar grandiózó sorozatával. Ez már évek óta fontos része az együttes művészi útjának, évről évre új impulzusokkal, nemzetközi szólistákkal és inspiráló zenei találkozásokkal gazdagítja a zenekart. A mostani évadban 4 koncerttel is készülnek, szeptember 28-án a Szegedi Szent Gellért Fesztivál egyik koncertje ismét hallható lesz Budapesten. A Reggeli Express vendége G. Horváth László, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetője.
2: Próbáltuk valahogy elnevezni a különböző sorozatainkat, animáció, capriccioso, grandiózó, és számunkra a Zeneakadémiai koncertsorozatunk számunkra a legnagyobb dobás. Hogy mondjam, tehát így alapvetően azért alakult ki, mert a különböző sorozatoknak különböző jelentéstartalma van, hogy mi az, amire ráfókuszálunk, és nekünk az óriási tekintetés, meg lehetőség, hogy az Alma Máterünkben, ebben a csodálatos zenekarban, a nagy termében, ahol mi fölnőttünk zenakadémistaként, ugye el is kezdtük ott közösen kamarazenélni, ott vonós kamarazenekarként saját sorozatot tudunk most már évről évre megvalósítani. Szóval ez nem olyan magától értődő dolog, a szimfonikus zenekaroknak sem mindig működik, vagy sikerül, úgyhogy mi erre kifejezetten büszkék vagyunk, és hát a mi szemtöszönkünkből ez egyik grandiózus vállalkozás volt annak idején ezt elindítani, úgyhogy számunkra ez tényleg nagy dobás, és ehhez mérten válogatunk mindig természetesen szólistákat is, és a szólisták köré építjük valamilyen módon a műsort, de hát a szólisták által választott műsorszámok grandiózus zenekterzőktől érkeznek, úgyhogy ez az, amit én igyekszek mindig valahogy úgy körbe pótolni, kipótolni, hogy minél színesebb legyen, és minél több mindent tudjunk megmutatni ebben a grandiózus sorozatban a zenekarinak. Hát először is az Animával, az Anima Muzicé Kamara Zenekarral először csak magunk fogunk egy szűke bonus kamara zenekarral elkezdeni a koncertet. John Kukli lesz majd a vendégünk, aki vezényel karmester, és az Anima Muzicére azért nem jellemző, hogy karmesterrel együtt játék. Ugye tekintve, hogy ez a saját sorozatunk, akkor úgy fogjuk indítani, hogy a 16 fős csapatunkkal kiállunk, és majd Mozart B-dur divertimentóját fogjuk előadni, ami a 3 kis divertimentó közül a középső, a kövérdék 137-es, és talán ezt járták a legritkábban. Nagyon érdekes, hogy például a tétel elrendezésben a gyors-lassú-gyors megszokott formáját ezeknek a divertimentóknak nem követi, hanem egy lassú tétellel kezdődik, tulajdonképpen az első tétel a leglassabb, és akkor utána a másik tétel már egy allegro, és egy végén egy presto, tehát egyre gyorsuló tételek vannak. Nagyon érdekes szerkezeti fölépítése van annak a divertimentónak, én személy szerint nagyon szerettem, nekem a kedvencem, úgyhogy örülök, hogy ezzel tudjuk nyitni lényegében a saját évadunkat. És ezt követően rögtön lesz egy huncutság, ugyanis Mozartnak egy cselló versenyét fogjuk játszani, de hát Mozart nem ért a cselló versenyt. Na most itt jön be John Kuklinak a sokoldalúsága, hiszen ő egy nagyszerű karmester, a zeneszerzést is tanít Grazban, tehát karmesterséget is sok oldala van, és bizony ő sok darabot áthangszerel, meghangszerel. És neki egy régi vágya volt, hogy elsősorban a C-moll szerenádból, fúvó szerenádból kiindulva egy másik szerenádot is hozzá fogva, akkor sem valami olyan darabot, amiben szólisztikus szerepet kap a cselló. Ez egy nagy hiány, hogy Mozart még fantasztikus hegedű versenyekkel látott el minket, és ugye a brácsások a szimfónia koncertpártéban is tudnak szólót mutatni, Mozartnak nincsen cselló koncertója. És valahogy ezt a hiányt szerette volna John Kukli betölteni, és hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas vállalkozás, mert lényegében csak mozarti hangokat lehet majd hallani, de valójában egy kortárs műről van szó, hiszen John Kukli hangszerelte meg, írta át, montázsolta össze ezeket a szerenádokat, és rakta föl teljesen más hangszerekre az eredeti elképzelést. Ugye ez egy nagyon nehéz vállalkozás, és egy nagyon izgalmas dolog is, hogy akkor mi jön ebből ki, mert egy mozarti hangzásképből egy új darabot fogunk most összerakni majd azt a próba héten, úgyhogy ennek megfelelően jó sokat fogunk együtt próbálni a mesterre, úgyhogy ki tudjuk majd keverni, hogy hogyan épül föl ez az új darab. Úgyhogy ez lesz az Anima Muzicének a kis huncutsága, hogy még egy teljes mozart eskről beszélünk, azért ez a cselló verseny ez nem egy létező mű, hanem gyakorlatilag egy is bemutatót lehet majd hallani ezen a koncerten. A koncert második felén pedig egy nagyon fontos Hegedű szimfóniáját fogjuk játszani a Mozartnak. Hát minden egyes találkozás, amikor Mozart szimfóniákat játszhatunk, az egy fantasztikus, ami az Anima Muzsiti számára, ugye ezek azért kirándulások is, mert mi egy 16 és hónos kamarazenekar vagyunk, ilyenkor egy kicsit kibővülünk, és rengeteg húvós is jön hozzánk, nagyszerű barátaink, akikkel azért sokszor szoktunk együtt játszani, úgyhogy ilyen szimfonikus zenekari, hát hogy mondjam, csak gúnyába öltözünk erre az estére, úgyhogy ez mindig egy nagyon jó kirándulás számunkra, hogy nagyon várjuk már, hogy ezt a Mozart szimfóniát, ezt egy kicsit játszhassuk majd.
1: De hát itt van a Capriccioso is.
2: Hát a Capriccioso bélek az egy nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen a 20. század zenéjével elképesztően kevesen foglalkoznak a vonós kamarazenekarok. Még a szimfonikus zenekarok építik a repertoárjukat, de a vonós kamarazoknál kialakult, hogy a barokk és a klasszika maximum romantikáig menne, és utána elég sok most született magyar művet vagy kortárs művet bemutatnak vonós kamarazenekarok, de van egy óriási nagy rész az 1900-es évek elejétől a 2000-es évekig, amivel lényegében nem foglalkoznak a vonós kamarazenekarok, pedig rendkívül színes és változatos. És a Capriccioso életünk az tulajdonképpen erre hivatott, hogy ezt a századot valamilyen módon meg tudjuk szólaltatni, a közösségnek közelébe tudjuk hozni, és egy csomó olyan darabot játszunk, amit hát nem sokszor lehet hallani a színpadokon. És három koncert lesz október 30-án, január 15-én és március 5-én, és hát itt nagyon igyekeztem rá, hogy nagyon különböző tematikájú koncertek legyenek. Míg október 30-án egy nagyon színes argentin estet fogunk adni, ott a Capriccioso bélekben egy Csordás Klára lesz a vendégművésznünk, egy fantasztikus, mély tónusú énekes szopránról van szó, akivel már sok ízben volt szerencsénk együtt játszani. Ott akkor Piazzolának dalai mellett a négy évszak Buenos Airesben című kompozícióját játszunk, és mint egy ellenpontként Alberto Ginastérának fogjuk játszani majd a koncertóját, amit már egyszer megtanult a zenekar, egy nagyon-nagyon nehéz darabról van szó, és hát a zenei mondani valóját tekintve meg abszolút bartóki mélység. Úgyhogy igazából mondjuk Bartók divertimentóját meg Alberto Ginastéráját játszanánk egy koncerten, az lenne egy hangulatú, de egy pontosan ellenpontozás lett, tehát a könnyed, játékos, dallamos Piazzolák mellett ez a Ginastéra, ez egy nagyon-nagyon érdekes szövet lesz, egy olyan gyönyörű, sokat mondó lassú tétele, amelyet tényleg magával ragadó. A saját sorozatainkat, ugye mindamellett, hogy a zenakadémián van koncertsorozatunk, a Nádor teremben az animátor sorozatunk, amely vendégkoncertmesteres, és kifejezetten mindig más hegedűsöket hívunk, hogy az ő tükkeinket is el tudjuk lesni. Ugye az említett Budapest Music Center is egy nagyon fontos helyszín, de hát az Anima Muzici, meg ahogy az évek során mindenhol próbált, egyre több helyhez kötődött, úgyhogy saját sorozatot hirdettünk az Erzsébet Ligeti Színházban is, ahol tulajdonképpen ismeretterjesztő koncerteket csinálunk most már évek óta, és az ide ismeretteljesztő tematikák pedig ettől a zenetörténeti korszakok lesznek. Tehát a barokk, a klasszika, a romantika és a 20. század, és hát most már egy éve próbálunk Kőbányán a Kőrösi Kulturális Központban, ami egy új helyszín számunkra, és tavaly is elkezdtük itt egy sorozatot, egy régi megálmodott sorozatomat, a Városok zenéjét, amit idén most folytatunk, és ezúttal Szentpétervárnak és Prágának a zeneszerzőit és az a zeneszerzőnek kamara művei keretben mutatjuk be ezeket a városokat, úgyhogy ez mindig ilyen nagyon érdekes számunkra, de hát ezzel szállal kötődünk az Óbudai Társaskörhöz is, úgyhogy igyekszünk mindenhol ott lenni, ahol a komoly zenének van helye, szerepe, és ezeket a kapcsolatokat ezt valahogy így kitalálni, hogy tudna jól is megmaradni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az Anima Muzici ez a folyamatos koncertezéssel egyébként teljes Pestet, Budapestet valamilyen módon le tudja fedni már a saját sorozataival, csak hogy nyilván a felkérések ezt még egy kicsit színesebbé is teszi, de hát mindemellett azért országos szintű a jelenlét, éppen nagy öröm számunkra, hogy a Petőfi Kulturális Programban is részt tudunk venni, és ennek kapcsán 20 különböző kis településen országszerte adunk kamara hangversenyekhez, amely mindig nagyon fontos számunkra, hogy minél kisebb településsel tudjuk vinni a magas minőségi komoly zenénk. Vannak ifjúsági programjaink, amikor gyerekeknek játszunk, vannak ismeretteljesztő családi koncertek, ahol mondjuk a zeneszerzőkről való anekdoták, vagy a darabokról való egy-két gondolat, azok, hogyha nem is olyan 50-50%-ban, de jelentős részben ott vannak a koncerten, de én azt gondolom, hogy magának a kultúrának a szolgálása, a kultúrának az ápolása és a hagyományos tradicionális koncertek ennek az eljátszása és az ország lecsisebb településéhez való elvívése, ez önmagában most az edukáció. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy a egyszerű tradicionális koncertező műfaj az fönnmaradjon, és mindenfajta interaktivitás nélkül, és a közönségünkkel, hogyha találkozunk, bemondjuk szépen, hogy mit játszunk, és akkor ezt ők meghallgatják, akkor lehet látni, mert klasszikus, de önmagában elég és jó. Tehát az edukáció számára mindig itt a leghangsúlyosabb és a legfontosabb, hogy először is klasszikus zenészek játszunk nagyon jól valamit, ha hitelesen játszunk, és a közösen megélünk pillanatokat a közönségünkkel, akkor ezek lesznek olyan felejthetetlen pillanatok, amik érdemes volt ezeket a pillanatokat elővarázsolni, amiért ott lenni és együtt tudok lélegezni a közönség is az előadó művész, és akkor ezek szepét teszik a mindennapjainkat, és egyfajta edukációja is van a kultúrához való közelítés, és a mindennapjainknak a boldogabbás szebbététele. Hát valami ilyesmit jelent számunkra a zene lelke, vagyis az anima muzicé, ahogy a zenekart is hívjuk.
1: Köszönjük szépen a hitvallást a fiatalok nevében. És még egyszer, tehát szeptember 28-a, így indult tehát Mozarttal a Zeneakadémián az Anima Muzicé Kamara Zenekar grandiózó sorozata, és sorozatosan megköszönöm a Reggeli Express vendégének, G. Horváth Lászlónak, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetőjének a segítséget és az invitálást.

Szépség, zene és némi szenvedés a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában, de ne ijedjenek meg a szenvedéstől, hiszen a darab, amit ajánlok, nem a sérelmekről, hanem a hűségről és a megbékélésről szól. Ma este 6 órától a Deák téri evangélikus templomban hallható és látható a Látod-e Isten című Gályarab oratórium 350 évvel ezelőtt, az úgynevezett gyász évtized során protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással, ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell például a gályarabságot is, és nagyon sokan választották az utóbbit. Ennek az eseménynek több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük ma este 6-kor a Deák téren. A Látod-e Isten című oratórium formában elmesélt történetnek a szövege Szabó T. Anna József Attila díjas költő érzékeny verseiből áll majd, a zene pedig Grillus Dániel magával a ragadó muzsikája, és együtt így ez a színház

0: állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Mely autók tartják legjobban az értéküket, és hogyan alakulnak most az árak a használt autópiacon? Koralevszki Márka, használtautó.hu üzletág vezetője a stúdióban. Jó reggelt, Márk, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Kezdjük a legmeglepőbb adattal egyébként, ami nekem is szemet szúrt, hogy úgy mondjam, hogy ugye a hibrid autók évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek az értékükből. Mi az, ami miatt ma egy hibrid ennyire jól tartja az árát?
2: Hát ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, és nyilván ebben azért van egy ilyen társadalmi pszichológia is, de alapvetően azt tudjuk elmondani, hogy ugye a kettő olyan meghajtási lánc van, illetve olyan faktor van, ami nagyon-nagyon befolyásolja most az értékvesztést. Az egyik ugye a kínai márkák megjelenése, aminek a maradvány értékét, tehát hogy mennyit fog ez az autó érni jövőre, 2 év múlva, 3 év múlva, ez még azért egy elég nagy talány, tehát azért ez is befolyásolja. A másik pedig az elektromos autóknak a nagyon erős értékvesztése.

0: Ez is inkább egy ilyen bizalmi kérdés, hogy ugye egyre több újabb és újabb autó jön be, ezeknek az újjára nyilván csökken, ez a használt autóknak az árát is azért elég erősen nyomja lefele, illetve azért még van egy ilyen bizonytalanság abban, hogy az akkumulátorok élettartama, értékállósága hogy alakul. Ugye ez látszik is, hogy az értéke az elektromos autóknak csökken a leginkább jelen pillanatban, ugye ez ilyen 7,7% környékén alakul. Csak ilyen összehasonlításképpen a benzin az ilyen 6,9, a dízel pedig ugye megint egy erősebb csökkenés élt meg, de ennek is megvannak az okai, ez 7,5, és a hibrid pedig 5,7. Tehát ez nagyjából valahol egy ilyen átmenet ugye a belső égési motorok és az elektromos autók között, ugye egy ilyen megbízhatóbbnak vélt technológia, illetve hát az látszik, hogy egy nagyon jó átmenetet tud képezni a két.
1: Igen, már azt én is láttam, hogy ugye a hibridek kínálata egy év alatt 45,6%-kal nőtt, tényleg óriási szám, ahhoz képest, hogy itt az imént milyen számokat soroltál. Ez azt jelenti, hogy mostanra kezd igazán nagy mennyiségben megjelenni a használt piacon a hibrid állomány, amely ugye néhány éve még tulajdonképpen új autónak számított, vagy olyan különlegességnek, olyan exotikumnak, hogy hú, ez egy hibrid.
0: Így van, ezt nagyon-nagyon jól látod, de alapvetően azt tudjuk mondani, hogy kb. Ilyen 3-5 év, ugye mire lecsapódik egy új márka, egy új modell, vagy egy új meghajtási lánc a másodlagos piacra.
1: Tehát erre mondtad a kínai autóknál is, hogy ugye még nem tudjuk, még most nem. Mondjuk egy új MG, az mondjuk 5 év múlva mennyit fog érni.
0: Pontosan, tehát nincs historikus adat. És ugye az látszódik, hogy azért a magyar használt autópiacot, de nem csak a magyar, tehát jellemzően azért mondjuk a régiós, meg az európai használt autópiacot, alapvetően a céges, tehát a flottás piac hajtja első körben. Nyilván a nagy céges beszerzések, ugye mondjuk 3-5 év múlva csapódnak le ugye a másodlagos piacon, és ugye ahogy elindult az elektrifikáció, vagy a zöldülés a flottás piacon, ott azért az első lépcső az a hibrid meghajtás volt, de nyilván ehhez Magyarországon egy ilyen plusz lökést adott ugye a zöld rendszer, és az ahhoz kapcsolódó különböző céges adózási előnyök, parkolás, de hát ugye a céges autóadónak a mérséklése, és ugye ezek most jelenek meg a másodlagos piacon tömegesen, és ugye ezáltal ezért növekszik ennyire a kínálat, de azért a keresleten is látszódik, hogy nagyon-nagyon szépen tartósan emelkedik, illetve ott van.
1: Igen, de hogyha már itt a zöldülésről beszélsz, akkor ugye itt külön kiemelted az elektromos autóknál imént nagyjából másfél perce, hogy 7,7% az éves visszaesés. Itt arról van szó, hogy bizalmatlanok a vásárlók az akkumulátorok okán, tehát nem tudják, hogy az meddig fut ki, és hogy mit tud egyébként produkálni az autóval, vagy annyira gyorsan fejlődik maga a technika, hogy a vásárlók lói bizalom ezt még nem tudja lekövetni.
0: Is. Tehát igazán van három tényezőt tudok mondani. Ez egyik igen az, hogy annyira gyorsan fejlődik a technológia, hogy ez a úgynevezett akkumulátor degradáció, ez ugye konkrétan modellenként eltérő tud lenni, hiszen mondjuk most mondok egy nagyon direkt hülye példát.
1: Hogy na, azt a hallgatók szeretik egyébként. Igen. Nem a hallgatókat hülyezzük le, nagy nem. Szeretik az egyszerű példákat, mert lehet beszélni, igen.
0: Hogy van egy autó, aminek mondjuk a 2020-as gyártásában és 21-es gyártásában már egy eltérő technológiai beszállítói akkumulátor van, és ennek a degradációja már lehet, hogy teljesen más. A degradáció ugye mit jelent, hogy a 100%-os töltöttség az igazándiból mondjuk egy év múlva lehet, hogy csak 90 igazándiból az eredeti kapacitáshoz képest. Tehát, hogy ez a fajta a tudás hiányzik, meg ugye ez a bizonytalanság, hogy pontosan milyen akkumulátor az, hogy bírja, mi van ebben a modellben. Tehát ez a fajta tudatosság, meg tudás azért még hiányzik a piacról. Ugye a másik az, hogy a meglévő klasszikus gyártóknak az új autós árai, ezek tényleg elég erősen nyomják le a gyártók, tehát elég megemlíteni, hogy szerintem az 2024-ben volt a Tesla, amikor egyik pillanatra a másikra 20%-kal csökkentette az új autók kínálati árát, ami a másodlagos piacon nyilván egy újabb ilyen csökkenést hozott, és ugye ez a fajta ilyen bizonytalanság is benne van az elektromos autók érték csökkenésében, illetve a harmadik pedig ugye az kínai, főként kínai márkák által hajtott alapvető árcsökkenés, meg hát nyilván erre az európai gyártók is rágáltak valamilyen szinten, tehát nagyon sok új márka, az akkumulátorok közötti bizonytalanság, és alapvetően ezek a tényezők hozzák ezt a fajta ilyen értékvesztési.
1: Maradjunk még egy picit a vásárlói tudatosságnál, hogyha most valaki úgy vesz autót, hogy 5-6 év múlva szeretné jó áron továbbadni, akkor mennyire érdemes már ma az értéktartást is figyelembe venni a vételkor?
0: Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ennyire tudatosak lennek a magyar, vagy hát a magyar vásárlók mindenképpen, úgyhogy ezért is ezen nagyon-nagyon sokat dolgozunk céges szinten, hogy ugye egy ilyen edukáció is meginduljon, meg az eszközöket is adjunk a, mi úgy hívjuk őket, hogy keresők felé, tehát akik autókat keresnek, de alapvetően azt gondolom, hogy ugye a vételár az egyik legfontosabb szempont, de amit utána mindenképpen figyelembe kéne venni, az a, hát most szakszóval a TCO, tehát a teljes költsége az autóbirtoklásnak, hogy ez a szerviz, pontosan mit kell cserélni, mert mik a kopási együtthatók, stb. Illetve az, hogy mi az értéktartása, tehát a maradvány értéke egy bizonyos autónak mennyi lesz 3-5 év múlva, mert szerintem e három tényezőből lehet nagyon tudatos döntést hozni, de hát azért azt tudjuk, hogy az autó az nagyon sokszor egy, nem feltétlenül csak egy használati tárgy, tehát nem egy olyan, mint egy, hát sajnos most már nagyon nehéz lehet mondani, amikor tényleg csak a használati értékét nézzük valaminek, ugye ezért itt vannak, bevonódik az érzelem is, meg hát nagyon sok minden egyéb tényező is, amikor autót választ az ember, nagyon sokszor mondjuk én is egy Bajor automárkát választok sokkal inkább elsőként, mint bármi más, mert egyszerűen van hozzá egy érzelmi kötődés.
1: Mindjárt beszélünk konkrét márkákról, hogy nézzünk, vagy maradjunk még egy picit az áraknál. Ugye egyre kevesebb az igazán olcsó autó. Érdekes, hogy ma már a hirdetéseknek csak alig egy harmada az, ami 2,5 millió forint alatt kínál autókat. Mi történik azzal, aki ma legfeljebb így 2 millió, 2,5 millió forintból szeretne autót venni? Vélhetően rosszul jár?
0: Hát igen, ugye ez látszódik, hogy csak ugye az áraknál maradva, hogy az átlag ár, a kínálat, és ez nagyon fontos, hogy ez a kínálati ár, tehát ezek nem a tranzakciós árak, de a kínálati ár...
1: 5 millió forint körül van, nem?
0: 5,5 millió forint környékén van. Ez az elmúlt egy évben nem nagyon változott. Uh-huh. Viszont ami jelentős változás van, az a kínálatnak a struktúrája, tehát ahogy mondtad, ez a 2,5 millió forint alatti autóknak az aránya, az drasztikusan csökken, és folyamatosan, tehát lineárisan csökken. Uh-huh. Ennek nyilván több oka van, megint ugye az infláció is benne van, a másik pedig az, hogy az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sok ilyen autó kipörgött, és hát csökken egyszerűen, tehát kopnak ki a piacról ezek az autók. Tehát aki most 2,5 millió forint alatt akar autót venni, azért az már egyre nehezebb kérdés, de azért még mindig azért kétszámjegyű a kínálati arányuk ezeknek az autó.
1: Márka, ahogy mondtam, nézzük meg a márkákat. Ugye a leggyakrabban hirdetett modellnálatok most a Skoda Octavia, megelőzte a Ford Focust egyébként. Igen. Mit árul el egy ilyen sorrendváltozás arról, hogy mire van ma szüksége legalábbis szerintetek a magyar autósnak?
0: Hát alapvetően ez megint, én azt gondolom, hogy inkább, tehát kevésbé egy ilyen tudatos döntés, sokkal inkább ugye az, hogy mi a kínálat, és ugye látszik, hogy a céges autóknál a Ford volt nagyon-nagyon sokáig az number one, tehát az elsődleges, ugye most már azért látszik, hogy inkább ez a Skoda az, ami a leginkább pörög.
1: A céges autók piacán is egyébként maga az Octavia, nem a legnépszerűbb.
0: Igen. Igen, tehát ugye ez az, ami hajtja első körben, de alapvetően ugye itt már azért bejön egy kicsit a tudatosság is, hogy amikor az ember a maradék félretett pénzéből akar hosszú távra valamit venni, egy autót venni, akkor azért a márka egy nagyon-nagyon fontos szemponttá válik. És emögött alapvetően nem márka hűséget gondolok én, de ez nagyon fontos kiemelnem, hogy ez a személyes véleményem, hanem azt gondolom, hogy ami egy ismert márka mögött az emberek feltételezik, hogy a szerviz ellátottsága jó, az alkatrész ellátottsága jó, könnyen talál hozzá szakembert, és könnyebben tud hozzá pót alkatrészt keresni. Nyilván minél nagyobb a kínálat egy adott márkából, annál az alkatrész kínálata is egyel nagyobb. Ugye ez azért rendszeresen megjelenik például az új márkáknál, és itt most nem akarom kihegyezni a kínai autókra a mondandómat, de hogy az új márkáknál, az ismeretlen márkáknál azért ez feljön benne az ilyen tudatosságnak, mint a cégek, hogy ennek a szervizelése hogyan fog történni, egy mekkora a szervízellátottsága, van-e alkatrész hozzá, stb. Stb. Még egy Skodánál, vagy egy Toyotánál, vagy mondhatnék még nagyon sok márkát, ezek a kérdések azért azt gondolom, hogy ilyen evidensek.
1: Jó is egyébként, hogy mondod a Toyotát, mert akartam említeni, hogy ők a 15. helyről, mármint a Corolla, följött a 9. helyre. Ez összefügghet azzal, hogy amivel a beszélgetésünket kezdtük, hogy a hibrid hajtás most rendkívül népszerű, vagy inkább a Toyota megbízhatóságába vetett hit az, ami miatt ilyen nagyot tudott ugrani ez a márka?
0: Hát azt gondolom, hogy ez megint kettős, tehát hogy mind a kettő, amit említettél, és így azért tudjuk, hogy a Toyota a hibrid meghajtásnak az egyik ilyen zászlós hajója, vagy szószólója, tehát ők nagyon-nagyon sokáig emellett tették le a voksukat, sőt mai napig is ugye ez az, amiben főként hisznek, vagy ez, amit főként értenek, bár a napokban jelent meg a hír, hogy ugye ők is átálltak több márkánál, vagy több modellnél ugye a BEV, a battery meghajtása, tehát az elektromos, tisztán elektromos meghajtása.
1: Suzuki. A Swiftnek az ára, vagy az átlagára egy év alatt nagyon, majdnem a harmadá vált, 27,7, nekem ez van ideírva, megnéztem, százalékkal nőtt. Ez azért első hallásra egy Suzuki-nál, ugye azt szoktuk mondani, a Suzuki-nál ez brutális emelkedésnek tűnik. Mi történt a Swift-tel szerinted? Ennyivel értékesebb lett, vagy a kínálat összetétele változott meg, és ez generálta azt, hogy a Swiftek is 27,7%-kal drágábbak.
0: Igen, a híres mém, mint eszembe B.
1: Igen,
0: tehát egyértelműen második ok van mögött, tehát ahogy mondtuk is, hogy a 2,5 millió forint alatti autóknak a kínálata csökken. És azért a Suzuki Swiftnél bőven lehetett találni 1 millió forint környékén, ugye a régi, hát 90-es évek elején, közepén gyártott modellekből azért jelentős számú volt, és ezek kopnak ki. És ugye ahogy kopik ki az alsóbb réteg, vagy az alsóbb szegmens, úgy növekszik az ára, és alapvetően ugye a Suzuki Swift is egy jó értéktartó autó, tehát hogy ahogy kiestek a nagyon-nagyon olcsó modellek, így az ára azért kínálati ára jelentősen megugrott.
1: Márk, így a beszélgetés vége felé nézzünk példákat. Nekem 5 millió forintom van mondjuk, és azt mondom, hogy nem presztízsből keresek autót, én is szívesen ülnék egy bajor márkába, hozzáteszem, és azzal furikáznék akár ide reggelbe a rádió stúdióba, hanem olyan autót szeretnék, amelyet 5 év múlva sem kell majd fájdalmasan olcsón eladnom, akkor milyen szempontok alapján válasszak?
0: Hát alapvetően ugye már beszéltünk is róla, hogy mik ezek a legfontosabb tényezők. Nyilván az ár az akkor adott, de alapvetően ez a teljes fenntartási költségnek a figyelembevétele, illetve az értéktartás, tehát a maradványérték. Ezt a szót szerintem a hallgatók is egyre többször fogják hallani, ha nem is feltétlenül ebben a szófordulatban, hogy maradványérték, de ez egyre fontosabb lesz. Ugye pláne azzal, hogy egyre inkább szélesedik a kínálat márka oldalról. Ugye eddig ez szerintem azért nem volt annyira fontos kérdés, hogy mit fog érni az autóm 3 év múlva, 5 év múlva, mert nagyjából minden márka, minden modell, minden meghajtási lánc ugyanúgy mozgott, de hát ez az olló kezd kinyílni, tehát hogy nagyon fontossá válik. Tehát én azt mondanám, hogy alapvetően egy hibrid autóban gondolkodjon az ember, és egy jól ismert márkában jelen pillanatban.
1: Már nagyon szépen köszönöm, Korelevszky Márkkal, használtautó.hu üzletág vezetőjével beszélgettünk arról, hogy mely autók tartják legjobban az értéküket, és hogyan alakulnak most az árak a használt autópiacon. Még egyszer köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok itt a Jazzy Business Classban, szeptember 23-án szerdán. László Csaba van önökkel, szép jó reggelt mindenkinek. Most már azért kezd szépen világosodni, talán most már nem kell feltétlenül villanyt kapcsolni. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, hogy miről fogunk ma reggel beszélni. 7 óra után idegrendszerváltás, ezen a címen rendezik meg idén az arc közérzeti, igen, jól mondom, arc közérzeti kiállításot, amelyről beszélgetünk majd Bakos Gáborral, az arc alapítójával és főszervezőjével. Ugye már jó ideje nem a Hősök tere mellett található ez a kiállítás, hanem a 11. kerületben, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes kilátogatni annak, aki arra jár. Szerintem mindig nagyokat szórakoztam, bármikor is korábban kijutottam az arcra. Idén még nem sikerült, de remélem, hogy rövidesen én is el tudok jutni oda. 7 óra 30 után gyerek rovatunkban arról is szó lesz, hogyan taníthatja meg a gyerekeket kiállni magukért, és másokért milyen készségekre lesz szükségük a jövőben. Orosz Györgyit, a Hősök tere alapítóját és kuratóriumi elnökét várjuk ide a stúdióba majd hozzánk. 8 óra után azt járjuk körül, hogyan alakítja át a klímaváltozás a magyar mezőgazdaságot, és hogyan alkalmazkodhat az ágazat az új körülményekhez. Berezvai Zombót, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét fogjuk majd itt a stúdióban kérdezni. De azt gondolom, hogy az idei nyári asszály után ennél kevés aktuálisabb témát lehet Magyarországon mondani, mondjuk talán csak a Paks vízellátását leszámítva. Tényleg nagyon lényeges, hogy azért a mezőgazdaságban nem egy-két év alatt lehet mondjuk egy struktúraváltást lebonyolítani, és hogy egyáltalán milyen szerkezetben kellene a mezőgazdasági termékeket termelni, milyen legyen a növénytermesztés, az állattenyésztés viszonya, mennyit tudunk mondjuk öntözésre költeni, illetve mennyi területet lehet öntözni, vagy éppen ezzel ellentétben a szántást kell máshogyan csinálni, hogyan tudjuk a vizet megtartani a mezőgazdaságban, és hát arról nem is beszélve, hogy az alapmezőgazdasági termékeket mennyire feldolgozva adjuk tovább, és mondjuk exportáljuk. Ebben azt gondolom, hogy rengeteg fantázia, rengeteg tartalék van még. 8 óra 30 után VIP rovatunkban a hosszú és egészséges élettitkáról fogunk beszélgetni, de most kivételesen nem ezek a klasszikus, ilyenkor szokásos beszélgetések következnek, melyet általában én azt gondolom, hogy az én generáció meg a 40-esek, 50-esek kezdenek egyre tudatosabbak lenni, hanem itt a gyerekkori prevencióról fogunk majd beszélgetni. Dr. Bérces Rita, életmódorvos, health coach, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos lesz majd a vendégünk, és vele fogunk arról beszélgetni, hogy nem csak nekünk így rádióhallgatóknak, vagy idősebb rádióhallgatóknak kell elkezdeni figyelni arra, hogy mit teszünk, hogyan mozgunk. Nyilván az alkohol és a dohányzás az mondjuk a gyerekeknél alapból egy eldöntött dolog, nyilván, hogy náluk ez szóba se jöhet, de ezt lesz számítva, rengeteg olyan dolog, amivel így a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as éveinkben kezdünk el foglalkozni. Valójában már a gyerekeknél is nagyon fontos, hogy elkezdjük nézni, hogy egészségesen étkezzenek. Egyrészt az ő szervezetük is azért eltárolja azt, hogyha idézőjelben bűnöket követünk el ellene. Arról meg nem is beszélve, hogyha egy gyermek mondjuk fiatal korában hozzászokik ahhoz, hogy mondjuk egyen zöldséget, meg gyümölcsöt, és ne ész nélkül a legrosszabb édességeket egye, akkor valószínűleg ez később is könnyebb lesz neki majd betartani. Utolsó beszélgetésünk a mai nap pedig 9 óra után magyar vállalkozásoknak a helyzetéről fogunk beszélgetni. Kiderül, hogyan maradhatnak generációkon át sikeresek a magyar vállalatok, akár úgy, hogy marad a generációkon, tehát családon belül a vállalkozás, akár úgy, hogy eladják, akár úgy, hogy valaki mással fúzionálnak. Ezekről a kérdésekről fogunk Szendrői Gáborral, a Cégkérték főszerkesztőjével, illetve a Concord MB Partners ügyvezető partnerével beszélgetni, akik egyébként a közeljövőben fognak majd egy nagy konferenciát tartani ebben a témában. Részben ezt fogjuk ezzel majd felvezetni. És hát számtalan olyan kérdés van, ami azt gondolom, gondolom, hogy a termelékenységét, a hatékonyságát meghatározza a vállalatoknak, és sokszor itt nem feltétlenül arra kell csak gondolni, hogy akkor mennyi az adó, meg hogyan működik a könyvelés, meg milyen az IT rendszer, meg majd mit csinál velünk az AI, a mesterséges intelligencia, hanem néha sokkal egyszerűbb kérdések is közrejátszhatnak abban, hogy mennyire lehet hatékony majd egy cég. És aztán ezzel fogjuk a mai élő beszélgetéseknek a sorát zárni. Most pedig jöjjön Majsai Gábor, és rövidesen jövök majd vissza névnapokkal, születésnapokkal és mindenféle egyéb tudnivalókkal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok itt a Jazzy Business Classban szeptember 23-án, reggel 7 óra előtt. László Csaba üdvözli Önöket, és akkor nézzük, hogy névnapok. Isten éltesse, Tekla, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztán, Lina, Linet, Linetta, Livius, Őszike és Telma nevű kedves hallgatóinkat. És erről a napról még azt mindenképpen érdemes tudni, hogy ez a nap az őszi, ugye a déli félgömbön pedig a tavaszi napi egyenlőségnek a napja, és az ősz kezdett ezen a napon, amikor az éjjelek és a nappalok a föld minden pontján egyforma hosszúak. Ez van, ahogy egyébként szeptember 22-ére esik, de egyébként a most az idei évben, ez 23-án, sőt egészen pontosan ma hajnalban 2 óra 55 perckor került sor erre csillagászati szempontból, tehát innentől kezdve már hosszabbak lesznek az éjszakák, mint a nappalok, erre készülhetünk, hát nyilván aki ma reggel, és azért ma felébredt, az láthatta, hogy bizony nem olyan egyszerű most már világosban kibutorkálni szépen a konyhába, meg a fürdőszobába, hanem bizony fel kell kapcsolni a villanyokat. Na nézzük, hogy milyen események voltak ezen a napon. 1122-ben a Wormsi konkordátum értelmében 5. Henrik német római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat az illetékes egyházi testületek választhassák meg. Világi ügyekben persze maradtak az ő jogosítványai. Ez volt egyébként az úgynevezett investitúra harc. Ennek vetett véget végül is ez a Wormsi konkordátum a német római birodalom és a pápaság között. Hát évszázadokig ment egyébként a vita ezen, illetve mindenféle háborúk és küzdelmek, hogy végül is kié legyen a kinevezés joga. Na hát nagyon nagyot fogunk most ugrani. 1944-ben a szovjet hadsereg Batonyánál átlépte a magyar határt, és ezzel elkezdődött hát, Magyarország felszabadítása, Magyarország elfoglalása, ezt nyugodtan lehet mindenki a saját véleménye szerint hívhatja. Ugye az érdekes volt, amikor szerintem idősebb generációs kollégák emlékeznek rá, hogy az úttörőként nagy-nagy jelszó volt, hogy Battonyától Nemesvedvesig. Ezt a fiatal generációk, hogyha néha beszélgetek, már nem feltétlenül értik. Ugye ez azt jelentette, hogy Battonyánál léptek be először a szovjet hadsereg, és Nemesmedves volt az utolsó hely, ahonnan. Aztán persze nyilván itt mindig vannak kérdések, ahonnan az utolsó német katonát kiverték az országból. Pár év telt el, 1949-ben Harry S. Truman amerikai elnök bejelentette, hogy a Szovjetunió augusztus végén atombomba kísérletet hajtott végre. Innentől kezdve az a fajta monopólium, amit addig a világ azt gondolt, hogy csak az Amerikai Egyesült Államoknak van atombombája, az megszűnt, és azt gondolom, hogy a hidegháborúnak egy új szakaszába lépett ezzel a világ, azzal, hogy most már két nagyhatalomnak, két világhatalomnak lett atombombája. Egy szerintem szint egy picit, hát nem is picit, azt gondolom szomorú esemény. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. Ugye a mai napig ott egy kereszt van, ami egyébként erre emlékezik. Most nagyjából az 56-os emlékműnek a környékén volt eredetileg a templom. Szerintem nagyon kevesen tudják történelemben, nyilván az idősebb budapestiek feltétlenül, hogy azért Magyarországon is került templom bezárásra, felrobbantásra, lerombolásra sor. 1962-ben pedig ez volt az Omega együttes első koncertje, 1962. szeptember 23-án, hát őszintén szóval én még meg se születtem, amikor már az Omega az első koncertjét adta, de azt gondolom, hogy akkor még senki nem gondolta, hogy az Omega együttes meg egyáltalán a magyar rock ilyen pályát fog befutni, és aztán 1965 egy másik elsőség, az Ikarus Székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai alumínium autóbusz, utána évtizedekig a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak vált meghatározó szereplőévé az Ikarus, ami aztán hát a rendszerváltás után viszonylag dicstelen véget, vagy legalábbis elindult a dicstelen vég. Születésnapok. Na ebből is van jó néhány. Időszámításunk előtt 484-ben született Euripidész görög író, többek között az Elektra, az Ifigenéia Aulisban és Orestésznek az írója. Tényleg fantasztikus, hogy közel 2500 évvel ezelőtt milyen dráma világ volt, és micsoda irodalmi világ volt egyébként Görögországban, főleg Athénban és a nagyvárosokban, és hát ennek volt az egyik legfontosabb képviselője Euripidész. Aztán időszámításunk előtt 63-ban született Octavianus Augustus Cézár, az első római császár, aki időszámítás szerinti 14-ig élt. Ugrunk megint egy nagyot, egy hatalmas autógyári szereplő, 1861-ben született Robert Bosch német gyáros, majd 1872-ben a magyar ipar talán egyik legismertebb és mai napig legismertebb alakja, Richter Gedeon magyar vegyész, gyógyszergyáros, nyilván nem okozok vele nagy meglepetést, hogy a Richter gyógyszergyár alapítója, és azt gondolom, hogy tényleg az egyik legsikeresebb magyar ipari szereplője volt a második világháború előtt. 1883-ban pedig egy másik nagyon sikeres magyar született, Gundel Károly, viszont a vendéglátásban magyar vendéglő és gasztronómiai szakíró, aki született. 1913-ban pedig egy olimpiai bajnok, Tarics Sándor, vízilabdázó, építészmérnök, aki 103 éves koráig élt, és jó ideig egyébként ő volt a legidősebb élő olimpiai bajnok, külföldön élt emlékeim szerint, Kaliforniában, Amerikában. 1917-ben Németh Imre, olimpiai bajnok, magyar kalavácsvető, sportvezető, aki szintén hatalmas győzelmet aratott az olimpián, és 1930-ban pedig azt gondolom, hogy az amerikai jazz, blues és popnak az egyik meghatározó szereplője, Ray Charles, szerintem fogunk tőle is ma játszani zenét. 1938-ban osztrák születésű francia színésznő Romy Schneider, ha más nem arról mindenki emlékszik rám, ezt a mai napig szokták játszani, ugye ő játszott a Sissit abban a régi filmben, amiben ugye Ferenc Józseffel való kapcsolatát mutatták be. Aztán pedig 1942-ben Mecser Lajos magyar atlétika, sokszoros csúcstartó magyar atlétika, tehát tényleg fantasztikus, hogy ő mennyi mindent nyert annak idején. Majd 1943 Julio Iglesias, spanyol születésű énekes, és 1949 egy másik zene, a főnök, ezből szerintem sokan már kitalálták, hogy vajon kiről lehet szó, természetesen Bruce Springsteenről beszélek, aki 1949-ben született, és hát a mai napig hihetetlenül aktív. És most akkor közben még itt próbálom a zenéket keverni, természetesen Ray Charles fog majd következni. Jött egyébként egy SMS, őszintén szóval nagy örömmel olvasom be, mert nekem szólt, jó reggelt, nagy öröm László Csabát hallani, nagyon eltűnt, jól indul a reggelem, üdv Ricsi, és hát azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor egy picit arról kell beszélnem, hogy nem véletlenül voltam az utóbbi időben eléggé eltűnve, ugye a nyári szünet után nem kezdtem. Az az igazság, hogy részben családi, részben munka okok miatt én erősen visszafogom a rádiózást, tehát tulajdonképpen ezt egy ilyen búcsúnapnak szántam. Így tudtam ma beugrani, és szeretnék majd kicsit a hallgatóimtól is elbúcsúzni. Nagyon jó volt ez az elmúlt 3,5 év, de szerintem koncentráljunk a mai napra. Remélem, hogy hallgatóként, vagy illetve vendégként még vissza fognak hívni, erről beszéltünk a szerkesztőkkel, de valószínűleg így reggeli műsorvezetőként ma vagyok utoljára. Köszönöm tényleg az eddigi figyelmet, és most pedig akkor jöjjön Ray Charles.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet,